kasirise katuweyo ebyetaago byaffe ebya ssekinno. N'omukristo omuyebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, asaba omukisa mu mirimu gye, asabira n'abantu be bonna abaafa.